0: Tényleg egy ilyen versenyi számunkba, és mit már megelem, nem itt a dolgja, de nem. Nem számítsi dolgja. De mindjárt még, ahogy már gáz kell, ne igen. És még én kell járni, hogy csak ide dolgja. Már én exploration jutott ha. De így egy is van így, August, és fogja így lenni, viszont, és többé egy is van így. De meg egy is van így, mert tudsz, hogy a gyógyos négy nyugja tudni. Kicsi, tehát a csidolja minden, kicsi csundádolja nyomány nyugja. És fel kell tárni, és négy nyugja. Nyugja, a következő, hogy más nem vagy nem nyugja. Ők annyi nyugja, hogy komex is nyugja, hogy mi van, meg a csidolja nyugja. Mi az, mert vagy sznúrni, és négy nyugja, meg nem nyugja. Ők jól, hogy komexek nem adtuk hogy. Felédek, mert a hogy csej munkát, tudjuk nyugtsi, tudjuk nyugtsi. Úgy számít csak a szakszonál venni, hogy csej munkát. Ők meg kell, hogy csej munkát, tudjuk nyugtsi. Ők csej munkát.
1: Gondolom, hogy inkább a úgy temenei komikszke, hogy tanhága, hogy tábbszadonji a komiksz, csak az úgy temenána.
0: Igen, ez csej munkát, hogy jó, hogy jó, hogy soha munkát, hogy Чи почне хоч, чи почне нюгання, чи почне нюгання. Чи з собою так нюгання. Чи це говорить, як нас мозка. Чи не пейте, чи майцька. Чи не має. Що я є, чи ви є зі судоги, на компанії я тоді. Мія є зі судоги. Чи ви є на магістраду, чи юга. Чи це на нюгання, на нюгання. Ви є там, чи це на нюгання. Чи ви так нюгання, чи ви сауся.
1: Sasmaga tukchki ai ents komoniga uai dekazit taunoski mago company ga we chimda de yo henots nanis tande which is speaking him
0: ne ga evna ga nistimen de takmen komoniga chiji waki wanotska ga ents kudoga sambinotska chiji mutarni de manyuga memenji ga ke tukuntana oni je jeps tukona na чи нагіч сагнуть, чи йоге, яге, уйте, чоге, вісі споні зуйоте, чи їм гідодонь, кампіні хаксом і нучка. Юна гіна кан дейтек нучка, снігін зачі. Вісо зачі, снушу на нучка, агіна гіна. Тобі гіна пейка капісті гіда гіна, пшед нога дена, комекска.
1: Ua sakcha, ua jiska sikcha. Jun. Ei magi ha, chiwi tum cha mag tais smina itska, tska tku ni ga i ha. Ke uji comex ga i ha. Chiwi tum cha dant mi na i ha. Ke je ge je we net squad og ya. Ayo, we yo ke.
0: Mukhe ga he. Seten ya, yim hinda comex cha ka ga. Ne ko feel ga. Ну как хоть чему как хоть магнит лодит кофиг да сиди у я скоря не скоря я тогда сиди с бумбой тадога сиди мне бумбой тадога хоть чему ка ты знаешь это все так же все школы будет так нужно мы на сиди сиди у этого не комик сасн сиди станан на гайте это все и дадони как чуть махен да бы чайнка а сиди мне рано на сиди много на сиди бумбой тадога
1: Και
0: τα δόντια κορφίλα, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε, και τι σπουδάνε,